0: 225.
1: Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25. Du sa meg 6 000, 25.